mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen és finoman ez lószal. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy jócska személy, geci, amilyen név vagytok. Tükröt tartok, hogy lássátok magatok. Mert van, aki kurva nagy góri lesz, mint Sony Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet.